0: You remember Matt?
1: You know, it's not just, you cannot just pinpoint strict handstand push-ups, but what is the volume of it and what is the iteration of the movements in itself? And then all of a sudden, a longer transition is a big factor in just like losing time versus practicing in the gym.
2: Stuck with 37 reps to go.
1: It was just a bad finish. There's no other way to say it. And then she was, sitting at 13th overall.
3: Ő a középső gyermekünk, ugye hárman vannak testvérek, Kristóf a legidősebb, Otton a legkisebb, és Laura a középső.
4: My father is also very much a doer, I guess. He doesn't like to talk too much or overthink stuff, he just does it. And I think Laura is very, very similar in that way.
5: He supports me and my brothers as well. Yeah, I always looked up for him and to him and what he did, and I think I still do in a way.
3: Megharcolt ugyanúgy minden középső gyerek, hogy a saját helyét és a pozícióját kivívja ugye a családba. Ő egy nagyon erős személyiség, céltudatos, mellett egy nagyon kedves, szeretetre méltó gyerek.
5: I don't know, I also was a teenager, very stubborn. I didn't want my parents' help, so I was more, I want my brother's help, or I didn't want no one's help. And now that I'm older, a couple of years now, like 4 or 5 years now, I think I lean more on my dad. Like, he programs a little bit of my running. He's there at the gym with me.
3: Mindig mindenben versenyzett. Tehát ez nagyon furcsa dolog, hogy ha az iskolában volt egy feladat, akkor ezt mindig ő akarta külsősként is először megoldani, megcsinálni, de ilyen egyszerű példát mondok rá, hogy egy vasárnapi ebédnél mindig ő győzött a leves megevésébe. Tehát

0: You remember Matt?
1: You know, it's not just, you cannot just pinpoint strict handstand push-ups, but what is the volume of it and what is the iteration of the movements in itself? And then all of a sudden, a longer transition is a big factor in just like losing time versus practicing in the gym.
2: Stuck with 37 reps to go.
1: It was just a bad finish. There's no other way to say it. And then she was, sitting at 13th overall.
3: Ő a középső gyermekünk, ugye hárman vannak testvérek. Kristóf a legidősebb, Botond a legkisebb, és Laura a középső.
4: My father is also very much a doer, I guess. He doesn't like to talk too much or overthink stuff. He just does it. And I think Laura is very, very similar in that way.
5: He supports me and my brothers as well. Yeah, I always looked up for him and to him and what he did, and I think I still do in a way.
3: Megharcolt ugyanúgy minden középső gyerek, hogy a saját helyét és a pozícióját kivívja ugye a családba. Ő egy nagyon erős személyiség, céltudatos, mellett egy nagyon kedves, szeretetre méltó gyerek.
5: I don't know, I also was a teenager, very stubborn. I didn't want my parents' help, so I was more, I want my brother's help, or I didn't want no one's help. And now that I'm older, a couple of years now, like 4 or 5 years now, I think I lean more on my dad. Like, he programs a little bit of my running. He's there at the gym with me.
3: Mindig mindenben versenyzett. Tehát ez nagyon furcsa dolog, hogy ha az iskolában volt egy feladat, akkor ezt mindig ő akarta külsősként is először megoldani, megcsinálni, de ilyen egyszerű példát mondok rá, hogy egy vasárnapi ebédnél mindig ő győzött a leves megevésébe.